0: Azt hittem, hogy mindig kék az ég. Anyám minden éjjel megfogta kezem, és az életről mesélt.
1: A pontos idő 9 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
3: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
3: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 5-e és 11-e között Szerbiában is megtartják a figyelem az úton elnevezésű nemzetközi közlekedés rendészeti akciót, jelentette be Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. Az akciót a Rotpol 34 európai tagországában hajtják végre. Célja a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használat, valamint az úttesten átkelő gyalogosok szabálytalan mobiltelefon és fülhallgató használatának felderítése és szankcionálása. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pellet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest, 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pellet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. A Köztársasági Választási Bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A szerb belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó részlegének munkatársai megsemmisítették a Belgrád Palilula községben egy építkezésen talált II. Világháborús légibombát. A műveletet a helyszínen hajtották végre a környék lakóinak előzetes evakuálása után. Pályázatot hirdetett a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, az élelmiszerek biztonságát és minőségét igazoló tanúsítványok, valamint a földrajzi eredet megjelölés bevezetésének támogatására. Erre összesen 1 millió dinár különítettek el, a pályázaton egy jelentkező legalább 30 ezer, legfeljebb 100 ezer dinár vissza nem térítendő támogatást kaphat. A támogatás az elfogadott költségek legfeljebb 80%-át fedezheti. A felére csökkenti Németország a nyugat-balkáni munkavállalók számára biztosított éves vízumkeretet. A nyugat-balkán szabály alapján eddig évente 50 ezer munkavállaló kaphatott engedélyt, a keret azonban 25 ezerre csökken. A program Szerbia mellett Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegro és Észak-Macedónia állampolgáraira vonatkozik. Október 5-e és 12-e között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be. Többen megsérültek, miután összeomlott egy szórakozóhely épület a Spanyolország északi részén. A szombat éjszaka történt baleset után a tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, közülük 11-et kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint először az épület padlózata szakadt be, majd a tető is leomlott. Bátrabban is szervezettebben játszott, de így sem tudott pontot szerezni a szerb válogatott Eindhovenben. Hollandia 2-1-re nyert a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Szethátrányból fordítva győzte lesz Verevet Djokovic Kínában. A negyed döntőt a világranglista második helyén jegyzett, és az idén két Grand Slam tornát megnyerő német teniszező kezdte jobban, és 6-4-es eredménnyel előnyhöz jutott. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap Malajziában pótolt Forma 1-es bahreini nagydíjat, amelyen az összetettben illóvas olasz Andrea Kimi Antonelli növelte az előnyét. Napközben országszerte túlnyomóan napos meleg időre lehet számítani gyenge változó irányú széllel. A A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Kedden és szerdán is hidegek lesznek a reggelek, helyenként talajmenti faggyal, napközben viszont folytatódik a napos meleg idő 24-29 fokos csúcshőmérséklettel. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, pénteken pedig eső, záporok és lehűlés érkezhet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: was a David Bowie song.
1: Reklámok következnek.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: 107,7 Adai Rádió.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 5-e és 11-e között Szerbiában is megtartják a figyelem az úton elnevezésű nemzetközi közlekedés rendészeti akciót, jelentette be Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. Az akciót a Rotpol 34 európai tagországában hajtják végre. Célja a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használat, valamint az úttesten átkelő gyalogosok szabálytalan mobiltelefon és fülhallgató használatának felderítése és szankcionálása. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pellet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest, 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pellet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. A Köztársasági Választási Bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A szerb belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó részlegének munkatársai megsemmisítették a Belgrád Palilula községben egy építkezésen talált második világháborús légibombát. A műveletet a helyszínen hajtották végre a környék lakóinak előzetes evakuálása után. Pályázatot hirdetett a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, az élelmiszerek biztonságát és minőségét igazoló tanúsítványok, valamint a földrajzi eredet megjelölés bevezetésének támogatására. Erre összesen 1 millió dinár különítettek el, a pályázaton egy jelentkező legalább 30 ezer, legfeljebb 100 ezer dinár vissza nem térítendő támogatást kaphat. A támogatás az elfogadott költségek legfeljebb 80%-át fedezheti. A felére csökkenti Németország a nyugat-balkáni munkavállalók számára biztosított éves vízumkeretet. A nyugat-balkán szabály alapján eddig évente 50 ezer munkavállaló kaphatott engedélyt, a keret azonban 25 ezerre csökken. A program Szerbia mellett Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegro és Észak-Macedónia állampolgáraira vonatkozik. Október 5-e és 12-e között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be. Többen megsérültek, miután összeomlott egy szórakozóhely épület a Spanyolország északi részén. A szombat éjszaka történt baleset után a tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, közülük 11-et kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint először az épület padlózata szakadt be, majd a tető is leomlott. Bátrabban is szervezettebben játszott, de így sem tudott pontot szerezni a szerb válogatott Eindhovenben. Hollandia 2-1-re nyert a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Szethátrányból fordítva győzte le Zverevet Djokovic Kínában. A negyed döntőt a világranglista második helyén jegyzett, és az idén két Grand Slam tornát megnyerő német teniszező kezdte jobban, és 6-4-es eredménnyel előnyhöz jutott. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap Malajziában pótolt Form 1-es bahreini nagydíjat, amelyen az összetettben illóvas olasz Andrea Kimi Antonelli növelte az előnyét. Napközben országszerte túlnyomóan napos meleg időre lehet számítani, gyenge változó irányú széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Kedden és szerdán is hidegek lesznek a reggelek, helyenként talajmenti faggyal, napközben viszont folytatódik a napos meleg idő 24-29 fokos csúcshőmérséklettel. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, pénteken pedig eső, záporok és lehűlés érkezhet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinárig, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellé.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 5-e és 11-e között Szerbiában is megtartják a figyelem az úton elnevezésű nemzetközi közlekedés rendészeti akciót, jelentette be Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. Az akciót a Roadpol 34 európai tagországában hajtják végre. Célja a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használat, valamint az úttesten átkelő gyalogosok szabálytalan mobiltelefon és fülhallgató használatának felderítése és szankcionálása. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pellet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest, 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pellet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. A Köztársasági Választási Bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A szerb belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó részlegének munkatársai megsemmisítették a Belgrád Palilula községben egy építkezésen talált II. Világháborús légibombát. A műveletet a helyszínen hajtották végre a környék lakóinak előzetes evakuálása után. Pályázatot hirdetett a tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság, az élelmiszerek biztonságát és minőségét igazoló tanúsítványok, valamint a földrajzi eredet megjelölés bevezetésének támogatására. Erre összesen 1 millió dinár különítettek el, a pályázaton egy jelentkező legalább 30 ezer, legfeljebb 100 ezer dinár vissza nem térítendő támogatást kaphat. A támogatás az elfogadott költségek legfeljebb 80%-át fedezheti. A felére csökkenti Németország a nyugat-balkáni munkavállalók számára biztosított éves vízumkeretet. A nyugat-balkán szabály alapján eddig évente 50 ezer munkavállaló kaphatott engedélyt, a keret azonban 25 ezerre csökken. A program Szerbia mellett Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegro és Észak-Macedónia állampolgáraira vonatkozik. Október 5-e és 12-e között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be. Többen megsérültek, miután összeomlott egy szórakozóhely épülete Spanyolország északi részén. A szombat éjszaka történt baleset után a tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, közülük 11-et kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint először az épület padlózata szakadt be, majd a tető is leomlott. Bátrabban és szervezettebben játszott, de így sem tudott pontot szerezni a szerb válogatott Eindhovenben. Hollandia 2-1-re nyert a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Szethátrányból fordítva győzte lesz Verevet Djokovic Kínában. A negyed döntőt a világranglista második helyén jegyzett, és az idén két Grand Slam tornát megnyerő német teniszező kezdte jobban, és 6-4-es eredménnyel előnyhöz jutott. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap Malajziában pótolt Form 1-es bahreini nagydíjat, amelyen az összetettben illóvas olasz Andrea Kimi Antonelli növelte az előnyét. Napközben országszerte túlnyomóan napos meleg időre lehet számítani, gyenge változó irányú széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Kedden és szerdán is hidegek lesznek a reggelek, helyenként talajmenti faggyal, napközben viszont folytatódik a napos meleg idő 24-29 fokos csúcshőmérséklettel. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, pénteken pedig eső, záporok és lehűlés érkezhet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.
1: I don't know.
2: Nope.
1: Didn't think so.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: volna jó, tényleg ezt kívántam.
1: Az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7:05, Ada buszállomás 7:20, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12:00, Törekfalu központ 12:15, Ada buszállomás 13:00, Mohol megálló központ 13:15, Ada buszállomás 13:30, Balkai sori kultúrotthon 13:45, Völgypart buszmegálló 14:00, Törekfalu központ 14:15, Törekfalu központ 18:30, Völgypart buszmegálló 18:45, Törekfalu központ 19:00.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 5-e és 11-e között Szerbiában is megtartják a figyelem az úton elnevezésű nemzetközi közlekedés rendészeti akciót, jelentette be Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. Az akciót a Rotból 34 európai tagországában hajtják végre. Célja a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használat, valamint az úttesten átkelő gyalogosok szabálytalan mobiltelefon és fülhallgató használatának felderítése és szankcionálása. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pellet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest, 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pellet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. A Köztársasági Választási Bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A szerb belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó részlegének munkatársai megsemmisítették a Belgrád Palilula községben egy építkezésen talált II. Világháborús légibombát. A műveletet a helyszínen hajtották végre, a környék lakóinak előzetes evakuálása után. Pályázatot hirdetett a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, az élelmiszerek biztonságát és minőségét igazoló tanúsítványok, valamint a földrajzi eredet megjelölés bevezetésének támogatására. Erre összesen 1 millió dinár különítettek el, a pályázaton egy jelentkező legalább 30 ezer, legfeljebb 100 ezer dinár visszanem térítendő támogatást kaphat. A támogatás az elfogadott költségek legfeljebb 80%-át fedezheti. A felére csökkenti Németország a nyugat-balkáni munkavállalók számára biztosított éves vízumkeretet. A nyugat-balkán szabály alapján eddig évente 50 ezer munkavállaló kaphatott engedélyt, a keret azonban 25 ezerre csökken. A program Szerbia mellett Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegro és Észak-Macedónia állampolgáraira vonatkozik. Október 5-e és 12-e között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be. Többen megsérültek, miután összeomlott egy szórakozóhely épület a Spanyolország északi részén. A szombat éjszaka történt baleset után a tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, közülük 11-et kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint először az épület padlózata szakadt be, majd a tető is leomlott. Bátrabban és szervezettebben játszott, de így sem tudott pontot szerezni a szerb válogatott Eindhovenben. Hollandia 2-1-re nyert a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Szethátrányból fordítva győzte le Zverevet Djokovic Kínában. A negyed döntőt a világranglista 2. helyén jegyzett, és az idén 2 Grand Slam tornát megnyerő német teniszező kezdte jobban, és 6-4-es eredménnyel előnyhöz jutott. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap Malajziában pótolt Form 1-es bahreini nagydíjat, amelyen az összetettben illóvas olasz Andrea Kimi Antonelli növelte az előnyét. Napközben országszerte túlnyomóan napos meleg időre lehet számítani, gyenge változó irányú széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Kedden és szerdán is hidegek lesznek a reggelek, helyenként talajmenti faggyal, napközben viszont folytatódik a napos meleg idő 24-29 fokos csúcshőmérséklettel. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, pénteken pedig eső, záporok és lehűlés érkezhet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 5-e és 11-e között Szerbiában is megtartják a figyelem az úton elnevezésű nemzetközi közlekedés rendészeti akciót, jelentette be Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. Az akciót a Roadpol 34 európai tagországában hajtják végre. Célja a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használat, valamint az úttesten átkelő gyalogosok szabálytalan mobiltelefon és fülhallgató használatának felderítése és szankcionálása. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pellet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest, 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pellet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. A Köztársasági Választási Bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A szerb belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó részlegének munkatársai megsemmisítették a Belgrád Palilula községben egy építkezésen talált második világháborús légibombát. A műveletet a helyszínen hajtották végre, a környék lakóinak előzetes evakuálása után. Pályázatot hirdetett a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, az élelmiszerek biztonságát és minőségét igazoló tanúsítványok, valamint a földrajzi eredet megjelölés bevezetésének támogatására. Erre összesen 1 millió dinárt különítettek el, a pályázaton egy jelentkező legalább 30 ezer, legfeljebb 100 ezer dinár vissza nem térítendő támogatást kaphat. A támogatás az elfogadott költségek legfeljebb 80%-át fedezheti. A felére csökkenti Németország a nyugat-balkáni munkavállalók számára biztosított éves vízumkeretet. A nyugat-balkán szabály alapján eddig évente 50 ezer munkavállaló kaphatott engedélyt, a keret azonban 25 ezerre csökken. A program Szerbia mellett Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegro és Észak-Macedónia állampolgáraira vonatkozik. Október 5-e és 12-e között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be. Többen megsérültek, miután összeomlott egy szórakozóhely épülete Spanyolország északi részén. A szombat éjszaka történt baleset után a tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, közülük 11-et kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint először az épület padlózata szakadt be, majd a tető is leomlott. Bátrabban is szervezettebben játszott, de így sem tudott pontot szerezni a szerb válogatott Eindhovenben. Hollandia 2-1-re nyert a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Szethátrányból fordítva győzte lesz Verevet Djokovic Kínában. A negyed döntőt a világranglista második helyén jegyzett, és az idén két Grand Slam tornát megnyerő német teniszező kezdte jobban, és 6-4-es eredménnyel előnyhöz jutott. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap Malajziában pótolt Forma 1-es bahreini nagydíjat, amelyen az összetettben illóvas olasz Andrea Kimi Antonelli növelte az előnyét. Napközben országszerte túlnyomóan napos meleg időre lehet számítani, gyenge változó irányú széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Kedden és szerdán is hidegek lesznek a reggelek, helyenként talajmenti faggyal, napközben viszont folytatódik a napos meleg idő 24-29 fokos csúcshőmérséklettel. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, pinteken pedig eső, záporok és lehűlés érkezhet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A Jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: Cheers.
1: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé, plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.
2: Dirty to clean my act up. Yeah. Come on, if you ain't dirty, you ain't.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 5-e és 11-e között Szerbiában is megtartják a figyelem az úton elnevezésű nemzetközi közlekedés rendészeti akciót, jelentette be Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. Az akciót a Rotpol 34 európai tagországában hajtják végre. Célja a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használat, valamint az úttesten átkelő gyalogosok szabálytalan mobiltelefon és fülhallgató használatának felderítése és szankcionálása. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pellet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest, 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pellet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. A Köztársasági Választási Bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A szerb belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó részlegének munkatársai megsemmisítették a Belgrád Palilula községben egy építkezésen talált II. Világháborús légibombát. A műveletet a helyszínen hajtották végre, a környék lakóinak előzetes evakuálása után. Pályázatot hirdetett a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, az élelmiszerek biztonságát és minőségét igazoló tanúsítványok, valamint a földrajzi eredet megjelölés bevezetésének támogatására. Erre összesen 1 millió dinár különítettek el, a pályázaton egy jelentkező legalább 30 ezer, legfeljebb 100 ezer dinár visszanem térítendő támogatást kaphat. A támogatás az elfogadott költségek legfeljebb 80%-át fedezheti. A felére csökkenti Németország a nyugat-balkáni munkavállalók számára biztosított éves vízumkeretet. A nyugat-balkán szabály alapján eddig évente 50 ezer munkavállaló kaphatott engedélyt, a keret azonban 25 ezerre csökken. A program Szerbia mellett Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegro és Észak-Macedónia állampolgáraira vonatkozik. Október 5-e és 12-e között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be. Többen megsérültek, miután összeomlott egy szórakozóhely épülete Spanyolország északi részén. A szombat éjszaka történt baleset után a tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, közülük 11-et kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint először az épület padlózata szakadt be, majd a tető is leomlott. Bátrabban is szervezettebben játszott, de így sem tudott pontot szerezni a szerb válogatott Eindhovenben. Hollandia 2-1-re nyert a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Szedhátrányból fordítva győzte lesz Verevet Djokovic Kínában. A negyed döntőt a világranglista 2. helyén jegyzett, és az idén 2 Grand Slam tornát megnyerő német teniszező kezdte jobban, és 6-4-es eredménnyel előnyhöz jutott. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap Malajziában pótolt Forma 1-es bahreini nagydíjat, amelyen az összetettben illóvas olasz Andrea Kimi Antonelli növelte az előnyét. Napközben országszerte túlnyomóan napos meleg időre lehet számítani, gyenge változó irányú széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Kedden és szerdán is hidegek lesznek a reggelek, helyenként talajmenti faggyal, napközben viszont folytatódik a napos meleg idő 24-29 fokos csúcshőmérséklettel. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, pénteken pedig eső, záporok és lehűlés érkezhet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ambassador Vet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Vet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A Jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 5-e és 11-e között Szerbiában is megtartják a figyelem az úton elnevezésű nemzetközi közlekedés rendészeti akciót, jelentette be Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. Az akciót a Rotpol 34 európai tagországában hajtják végre. Célja a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használat, valamint az úttesten átkelő gyalogosok szabálytalan mobiltelefon és fülhallgató használatának felderítése és szankcionálása. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pellet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest, 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pellet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. A Köztársasági Választási Bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A szerb belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó részlegének munkatársai megsemmisítették a Belgrád Palilula községben egy építkezésen talált második világháborús légibombát. A műveletet a helyszínen hajtották végre, a környék lakóinak előzetes evakuálása után. Pályázatot hirdetett a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, az élelmiszerek biztonságát és minőségét igazoló tanúsítványok, valamint a földrajzi eredet megjelölés bevezetésének támogatására. Erre összesen 1 millió dinár különítettek el, a pályázaton egy jelentkező legalább 30 ezer, legfeljebb 100 ezer dinár visszanem térítendő támogatást kaphat. A támogatás az elfogadott költségek legfeljebb 80%-át fedezheti. A felére csökkenti Németország a nyugat-balkáni munkavállalók számára biztosított éves vízumkeretet. A nyugat-balkán szabály alapján eddig évente 50 ezer munkavállaló kaphatott engedélyt, a keret azonban 25 ezerre csökken. A program Szerbia mellett Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegro és Észak-Macedónia állampolgáraira vonatkozik. Október 5-e és 12-e között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be. Többen megsérültek, miután összeomlott egy szórakozóhely épülete Spanyolország északi részén. A szombat éjszaka történt baleset után a tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, közülük 11-et kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint először az épület padlózata szakadt be, majd a tető is leomlott. Bátrabban is szervezettebben játszott, de így sem tudott pontot szerezni a szerb válogatott Eindhovenben. Hollandia 2-1-re nyert a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Szethátrányból fordítva győzte lesz Verevet Djokovic Kínában. A negyed döntőt a világranglista második helyén jegyzett, és az idén két Grand Slam tornát megnyerő német teniszező kezdte jobban, és 6-4-es eredménnyel előnyhöz jutott. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull Holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap Malajziában pótolt Forma 1-es bahreini nagydíjat, amelyen az összetettben illóvas olasz Andrea Kimi Antonelli növelte az előnyét. Napközben országszerte túlnyomóan napos meleg időre lehet számítani, gyenge változó irányú széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Kedden és szerdán is hidegek lesznek a reggelek, helyenként talajmenti faggyal, napközben viszont folytatódik a napos meleg idő 24-29 fokos csúcshőmérséklettel. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, pénteken pedig eső, záporok és lehűlés érkezhet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

0: Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

107,7 tized MHz.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. 1, 2, 3, 4.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.
1: Ready? Let's go get 'em.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adaközség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adaközség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adaközség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 5-e és 11-e között Szerbiában is megtartják a Figyelem az úton elnevezésű nemzetközi közlekedés rendészeti akciót, jelentette be Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. Az akciót a Roadpol 34 európai tagországában hajtják végre. Célja a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használat, valamint az úttesten átkelő gyalogosok szabálytalan mobiltelefon és fülhallgató használatának felderítése és szankcionálása. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pellet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest, 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pellet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. A Köztársasági Választási Bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A szerb belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó részlegének munkatársai megsemmisítették a Belgrád Palilula községben egy építkezésen talált második világháborús légibombát. A műveletet a helyszínen hajtották végre, a környék lakóinak előzetes evakuálása után. Pályázatot hirdetett a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, az élelmiszerek biztonságát és minőségét igazoló tanúsítványok, valamint a földrajzi eredet megjelölés bevezetésének támogatására. Erre összesen 1 millió dinár különítettek el, a pályázaton egy jelentkező legalább 30 ezer, legfeljebb 100 ezer dinár visszanemtérítendő támogatást kaphat. A támogatás az elfogadott költségek legfeljebb 80%-át fedezheti. A felére csökkenti Németország a nyugat-balkáni munkavállalók számára biztosított éves vízumkeretet. A nyugat-balkán szabály alapján eddig évente 50 ezer munkavállaló kaphatott engedélyt, a keret azonban 25 ezerre csökken. A program Szerbia mellett Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegro és Észak-Macedónia állampolgáraira vonatkozik. Október 5-e és 12-e között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be. Többen megsérültek, miután összeomlott egy szórakozóhely épület a Spanyolország északi részén. A szombat éjszaka történt baleset után a tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, közülük 11-et kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint először az épület padlózata szakadt be, majd a tető is leomlott. Bátrabban is szervezettebben játszott, de így sem tudott pontot szerezni a szerb válogatott Eindhovenben. Hollandia 2-1-re nyert a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Szethátrányból fordítva győzte lesz Verevet Djokovic Kínában. A negyed döntőt a világranglista második helyén jegyzett, és az idén két Grand Slam tornát megnyerő német teniszező kezdte jobban, és 6-4-es eredménnyel előnyhöz jutott. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull Holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap Malajziában pótolt Form 1-es bahreini nagydíjat, amelyen az összetettben illóvas olasz Andrea Kimi Antonelli növelte az előnyét. Napközben országszerte túlnyomóan napos meleg időre lehet számítani, gyenge változó irányú széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Kedden és szerdán is hidegek lesznek a reggelek, helyenként talajmenti faggyal, napközben viszont folytatódik a napos meleg idő 24-29 fokos csúcshőmérséklettel. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, pinteken pedig eső, záporok és lehűlés érkezhet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A. Azok

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Adai Rádió. Hírek minden órában. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Október 5-e és 11-e között Szerbiában is megtartják a Figyelem az úton elnevezésű nemzetközi közlekedés rendészeti akciót, jelentette be Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. Az akciót a Roadpol 34 európai tagországában hajtják végre. Célja a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használat, valamint az úttesten átkelő gyalogosok szabálytalan mobiltelefon és fülhallgató használatának felderítése és szankcionálása. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pellet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest, 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pellet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. A Köztársasági Választási Bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A szerb belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó részlegének munkatársai megsemmisítették a Belgrád Palilula községben egy építkezésen talált második világháborús légibombát. A műveletet a helyszínen hajtották végre, a környék lakóinak előzetes evakuálása után. Pályázatot hirdetett a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, az élelmiszerek biztonságát és minőségét igazoló tanúsítványok, valamint a földrajzi eredet megjelölés bevezetésének támogatására. Erre összesen 1 millió dinár különítettek el, a pályázaton egy jelentkező legalább 30 ezer, legfeljebb 100 ezer dinár visszanemtérítendő támogatást kaphat. A támogatás az elfogadott költségek legfeljebb 80%-át fedezheti. A felére csökkenti Németország a nyugat-balkáni munkavállalók számára biztosított éves vízumkeretet. A nyugat-balkán szabály alapján eddig évente 50 ezer munkavállaló kaphatott engedélyt, a keret azonban 25 ezerre csökken. A program Szerbia mellett Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegro és Észak-Macedónia állampolgáraira vonatkozik. Október 5-e és 12-e között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be. Többen megsérültek, miután összeomlott egy szórakozóhely épület a Spanyolország északi részén. A szombat éjszaka történt baleset után a tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, közülük 11-et kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint először az épület padlózata szakadt be, majd a tető is leomlott. Bátrabban és szervezettebben játszott, de így sem tudott pontot szerezni a szerb válogatott Eindhovenben. Hollandia 2-1-re nyert a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Szethátrányból fordítva győzte lesz Verebet Djokovic Kínában. A negyed döntőt a világranglista második helyén jegyzett, és az idén két Grand Slam tornát megnyerő német teniszező kezdte jobban, és 6-4-es eredménnyel előnyhöz jutott. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap Malajziában pótolt Form 1-es bahreini nagydíjat, amelyen az összetettben illóvas olasz Andrea Kimi Antonelli növelte az előnyét. Napközben országszerte túlnyomóan napos meleg időre lehet számítani, gyenge változó irányú széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Kedden és szerdán is hidegek lesznek a reggelek, helyenként talajmenti faggyal, napközben viszont folytatódik a napos meleg idő 24-29 fokos csúcshőmérséklettel. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, pinteken pedig eső, záporok és lehűlés érkezhet. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107,7 MHz FM stereo. Radio Ad Ad Ad Ad.
1: 107.7 FM.